0: li ima nešto bolje, ja ću vam kažem. Nema ništa.
1: Thank you.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad, tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440 nőt öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végéig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer harmadik szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengése következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A THC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

0: igazam van.
1: Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása a 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5 és fél évestől a 6 és fél éves korú gyermekeket a 2000

Május 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, DECA, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulást irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad, tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440 nőt öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végéig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer 3. szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengése következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A TSC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A sírásra van egy külön helyem. A szobám kb. Egy tükörterem. A hiányot folyton kerülgetem, de mindig bevonza a tekintetem. A talált tárgyak osztályán hagytál, mint egy kellékedet. Azt hittem, hogy ott vársz rám, de nekem jutott a mellékszerep. Hát eljátszom, hogy nem létezem. Takarót magamra tekerem, mint a fakulni akaró emlékedet, amiről azt hittem, a szerelem.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató AutoAda. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató AutoAda.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások úszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad, tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440 nőt öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végéig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer 3. szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengése következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A THC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újít, legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakósból csak

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a tartományi sport és ifjúsági titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása a 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava.hu segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Radonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad, tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440-t öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer 3. szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengése következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A TSC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Szászhét egész hét Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprada Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: A Radicsevégy Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: zone.
1: Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendék kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

már. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán, az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások usluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai ám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad. Tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440 nőt öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végéig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer 3. szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengése következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A TSC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, bum, bum, damn. Take the money.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.noitnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulást irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad. Tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440 nőt öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végéig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter-skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer 3. szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengése következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A TSC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada. Látom.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Adai Rádió. Hírek minden órában.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Down for anything. Uepa! Un, dos, tres, un pasito.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerbnyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miterádujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Május 18-án a nők elleni erőszak áldozataira emlékeztek Szerbiában. Az emléknap arra figyelmeztetett, hogy a segítséget kérő nők védelme sokszor még mindig késik vagy elmarad. Tavaly 18 nő vált femicid áldozatává, az elmúlt 15 évben pedig 440 nőt öltek meg, több mint 400 gyermeket hagyva anya nélkül. A szerb kormány május végéig meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentést, de a kedvezmény mértékét 25-ről nagyjából 20%-ra mérsékelte. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti jövedéki adója 3,6, a dízelé pedig 3,7 dinárral emelkedik az előző időszakhoz képest. Május első 18 napjában 18 ember vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A közlekedés rendészet szerint a legsúlyosabb tragédiák hátterében továbbra is a sebesség helytelen megválasztása és a biztonsági öv mellőzése áll. A hatóságok a gyalogosokat is fokozott óvatosságra intik. A közlekedési rendőrség május 31-ig fokozott közúti ellenőrzést végez, amely a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint 2025-ben világszerte legalább 2707 embert végeztek ki 17 országban, ami 1981 óta a legmagasabb adat. A jogvédő szervezet szerint a kivégzések száma egy év alatt 78%-kal nőtt, miután 2024-ben még 1518 esetet regisztráltak. Földrengés rázta meg Kína egy részét. A Richter-skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Aktiválták a 4 fokozatú földrengés vészhelyzeti rendszer 3. szintjét. A földindulás 2 ember életét követelte, több mint 7000 lakost evakuáltak. A rengések következtében 13 épület összeomlott. A magyar férfi kézlabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A szerb csapat ott lesz a VB-n. A TSC alul maradt a Radnicki ellen, így a topolyai gárdának az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a bennmaradást. Nagy küzdelmet hozott a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszása Topolyán. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! No!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. Adaközség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről Adaközség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel Adaközség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. Adaközség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában.
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.

107,7 MHz FM stereo. Radio. Ad.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

Thank you.

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.